Fehér madár. A csontból nem sokára szép fehér madár lett, felszállt, s ezt énekelte.